0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Sok szakdolgozó hiányzik az egészségügyből, az új miniszter szerint elszabadult tigrist lőttek ki Lipcse közelében, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Egyre több felé bújik elő a nap, eső, zápor, zivatar inkább keleten, észak-keleten jöhet. Odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az észak-keleti és a nyugati-délnyugati tájakon számíthatnak. 18-23 fok lehet. Szerdán aztán többnyire napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként záporral, zivatarral, a fővárosban már 23 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Már csak egyetlen vármegyében érvényes tűzgyújtási tilalom. Több égi látványosság is vár minket a héten. Szárazabb, naposabb időt ígérnek mára. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben van érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonták az intézkedést, közölte a Nébi. Erre azért volt lehetőség, mert elegendő csapadék hullott, az erdei biomassa kellően átnedvesedett, így megszűnt a tűzveszély. Elmebeteg a modernai gázoló erősítette meg a rendőrség. A férfi szombaton hajtott autóval a járókelők közé az olaszországi város központjában. 8 embert ütött el, ezután késsel hadonászva támadt az emberekre, majd megpróbált elmenekülni, de feltartóztatták. A támadásban 8-an megsérültek, 4-en súlyosan. A tettes egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit 2 évvel ezelőttig elmezavar miatt kezeltek. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a kongói és ugandai ebola járvány miatt az Egészségügyi Világszervezet. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadó készültséget vezessenek be. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában láthatjuk. Szerda este 9 után pedig egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több 100 millió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
1: Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és egy nagyon könnyed, laza, szinte önmagától guruló hétfőt kívánok mindenkinek. Remélem hasznos, de legalábbis pihentető volt a mögöttünk elterülő hétvége. Éljenek az Alexandrák, no meg kedves Erikek, hát nagyon boldogot. Természetesen a menetrend a szokásos, én hozok rock történeti pillanatokat, megjegyzendő momentumokat, vagy éppen felejthető figurákat. Megnézzük majd a híres születésnapost is, kivel tudnak eldicsekedni a maiak. Apropó, boldogat mindenkinek, és persze, jó sokat zenél. Úgyhogy 103.9 Rock FM, mondtam, hogy vigyázzunk az utakon? Nem, de mindig tudják, ugye? Jó reggelt!

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Egy kis tömegközlekedés, a 36-os meg a 966-os busz terelve közlekedik. Nem érinti a Nagy Sándor József utca és Pest Erzsébet, Kossuth Lajos utca megállót. Ezen kívül hosszanti útszűkülettel kell számolni a Mester utcában a Lilium utca és a Dandár utca között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, ráadásul hétfő. Jaj, semmi gond. Átlibbenünk rajta könnyedén. Hírek, információk, aztán majd nézzük a rock történelmet. Hát, elég fekete egy nap volt ez a mai az elmúlt évtizedekben, de majd kimazsolázzuk belőle a jó dolgokat is. És persze, zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 103.9. Rock FM. Hírek.
1: Sok szakdolgozó hiányzik az egészségügyből, az új miniszter szerint elszabadult tigrist lőttek ki Lipcse közelében, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Egyre több felé bújik elő a nap, eső, zápor, zivatar inkább keleten, észak-keleten jöhet. Odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az észak-keleti és a nyugati-délnyugati tájakon számíthatnak. 18-23 fok lehet. Szerdán aztán többnyire napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként záporral, zivatarral, a fővárosban már 23 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM.
1: Jó reggelt, jó utat, jó munkát, nyugodtságot, friss kávét, boldog hétfőt. Hát szóval 63-ban a Beatles megkezdte első brit turnéját fő fellépőként. Eredetileg Roy Orbison lett volna a headliner, de a hatalmas siker miatt a Beatles átvette a helyét. Aztán 1980 Ian Curtis, a Joy Division karizmatikus frontembere, éppen az együttes első amerikai turnéja előtt e napon vetett véget életének. De 2017-ben Chris Cornell, a Soundgarden és az Audioslave énekese egy detroiti koncert után hunyt el. És van itt még egy rejtély is, 82-ből Joe Strummer, The Clash frontembere, egy hónapos rejtélyes párizsi eltűnése után ezen a napon került elő. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: rock közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Nem nagyon használható a 17. kerületben a Szabadság utca, a Baross utca és a Ferihegyi út között, illetve a 36-os és 966-os busz terelve közlekedik, nem érinti a Nagy Sándor József utca és Pest Erzsébet, Kossuth Lajos utca megállót. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol?
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Már csak egyetlen vármegyében érvényes tűzgyújtási tilalom. Több égi látványosság is vár minket a héten. Szárazabb, naposabb időt ígérnek mára. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben van érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonták az intézkedést, közölte a Nébi. Erre azért volt lehetőség, mert elegendő csapadék hullott, az erdei biomassa kellően átnedvesedett, így megszűnt a tűzveszély. Elmebeteg a modernai gázoló erősítette meg a rendőrség. A férfi szombaton hajtott autóval a járókelők közé az olaszországi város központjában. 8 embert ütött el, ezután késsel hadonászva támadt az emberekre, majd megpróbált elmenekülni, de feltartóztatták. A támadásban 8-an megsérültek, 4-en súlyosan. A tettes egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit 2 évvel ezelőttig elmezavar miatt kezeltek. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a kongói és ugandai ebola járvány miatt az Egészségügyi Világszervezet. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadó készültséget vezessenek be. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában láthatjuk. Szerda este 9 után pedig egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
8: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
7: Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
9: 103.9 Rock FM, kifejezetten nyugalmas hétfőt kívánok mindenkinek. Kedves Alexandrák, a kezüket csókoljuk, és Erikek, boldogot a mai napra. Jó, de persze majd nem sokára megnézzük, hogy mi fűződik ehhez a május 18-ához. Addig is!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, boldog hétfőt mindenkinek. Kezdem a komoly talanokkal, jó? Ma van a sajtos szuflé világnapja. Továbbá, No Dirty Dishes Day. Vagyis nincs koszos edénynap. Egy játékos nap, amikor a cél, hogy pihentessük a mosogatógépet, és inkább rendeljünk ételt, vagy együnk papírtányérról. Ami egy picit komolyabbnak tűnik, látogasd meg a rokonaidat nap. Egy kedves emlékeztető a családi kapcsolatok ápolására, ebben azért van valami. De tegyük hozzá, hogy ma növények napja is van, illetve például a múzeumok nemzetközi napja 77 óta ünneplik, hogy felhívják a figyelmet a múzeumok társadalmi és kulturális szerepére. Nem szerepére, ugye, mert annak nincs értelme, hanem szerepére. Na, éljenek a múzeumok! 103.9 Rock FM. Rögvest megnézzük majd, hogy ki az a híresség, akivel el tudnak dicsekedni a mai születésnaposok, jó? Na, addig is zenéljünk!

0: Rock FM.
1: El is értük a 7:30-at hétfőn, ez nem kis teljesítmény, jönnek a hírek, információk, aztán majd megnézzük a rock történelemből, mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. És persze zenélünk. Jön majd Alice Cooper.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Újabb soproni utcák burkolatában találtak aszbesztet. Megtartották tegnap az életmenetét. Egyre többet süthet a nap, és egyre melegebb is lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, újabb soproni utcák burkolatában találtak aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 szakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az aszbeszt szennyezés ügye egyébként már ma a kormány elé kerülhet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták a szónokok az életmenetén. A holokauszt áldozataira emlékező sétát tegnap tartották. A résztvevők a pesti alsórakparton haladtak a parlamenttől az embermentők emlékművéig. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberrel, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri, ne bántsuk ezeket a rovarokat.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van. Például a gyökérkárosító fajok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
1: Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely. Véget ért a Tour de Hongrie. A hazai országúti kerékpáros körverseny szerdán indult Békéscsabáról. Az utolsó 147 kilométeres szakaszt tegnap Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. Egyre több felé bújik elő a nap, eső, zápor, zivatar inkább keleten, észak-keleten jöhet. Odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az észak-keleti és a nyugati-délnyugati tájakon számíthatnak. 18-23 fok lehet. Szerdán aztán többnyire napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként záporral, zivatarral, a fővárosban már 23 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103 9 Rock FM boldogot, kedves ma születettek, akinek pedig dolgokat a mai napon, mert mondjuk se szabadságon, se kicsit bujkálós home office-ban nincsen, annak kevés munkát és nyugodt főnököt kívánok, utakon vigyázzunk. Na, május 18, Rick Wakeman. Igen, 1949-ben született a Yes együttes legendás billentyűse.

David Bowie olyan klasszikusaiban, mint a Life on Mars, vagy a Space Oddity. 71-ben csatlakozott a Yeshez, és olyan alapművek születtek vele, mint a Fragile és a Close to the Edge. Ő tette alapvetővé a szintetizátorok használatát a műfajban. Egyébként szóló karrierjében híres volt a monumentális szólóalbumokról és látványos színpadi megjelenéséről. Védjegyévé váltak a hosszú csillogó köpenyek, miközben 10-12 különböző hangszerrel vette körbe magát. Egyszer egy teljes koncertet adott Rick Wakeman a Wembley-ben jégen, ahol a zenészek mellett jégtáncosok is felléptek. Hát így, kedves ma születettek. Rick Wakeman, akit leginkább a Yes-ből ismerhettünk. 103.9 Rock FM, még egyszer boldog születésnapot mindenkinek!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. A 98E is terelve közlekedik Rákoshegy vasútállomás és az Ady Endre utca között, de a 168 eljelzésű busz sem érinti a Szabadság utca és a Rákoshegy vasútállomás megállót. Ami a közútjainkat illeti, hosszanti útszűkület a Mester utcában, és még egy darabig félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi és az Apolló utca találkozásánál. Jó utat, vigyázzanak magukra!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039. You know she comes around.

首歌了。I want to say you make me feel alright.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Kertünkben is előzzük meg a szúnyogok szaporodását. Kevesebb pollen száll a levegőben az esőnek köszönhetően, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható a héten. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
7: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
6: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog hétfőt mindenkinek, drága jó hallgatók! Már aki ébren van, úton van, vagy már munkálkodik. Ne felejtsük el felköszönteni szeretett névnaposainkat, úgyis mint az Alexandrákat és az Erikeket. Utakon pedig csak óvatosan.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: 109 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát, ja, ez egy elég kalandos történet. 1982. május 18-a. A The Clash frontembere, Joe Strummer, egy hónapos rejtélyes párizsi eltűnése után ezen a napon került elő. 1982. áprilisában közvetlenül a Combat Rock album megjelenése és egy nagyszabású turné előtt Joe Strummernek nyoma veszett. A zenekar menedzsere Bernie Rhodes jelentette be az eltűnését, és a brit sajtó hetekig találgatott, egyesek szerint elrabolták, mások szerint drog problémák miatt vonult vissza. A valóság? Valójában a menedzser beszélte rá, hogy tűnjön el egy időre, hogy felpörgessék a jegyeladásokat és a média érdeklődést. Fúj! A terv azonban túl jól sikerült. Annyira komolyan vette Strummer a feladatot, és szó nélkül Párizsba utazott, ahol még a menedzser sem tudta elérni. Hajléktalanként egy hónapig élt álnéven Franciaországban, megnövesztette a szakállát, hogy fel se ismerjék, nagyon sokat ivott, és még a párizsi maratont is lefutotta. Végül május 18-án találtak rá egy párizsi bárban, amikor hazatért, kiderült, hogy a reklámfogás majdnem a zenekar végébe került, mert a tagok között végzetesen megromlott a bizalom. Hát, ugye-ugye? Ugye-ugye? 103.9 Rock FM? Na, zenéljünk!
1: 103.9 Rock FM.

0: Rock FM.
1: Elértük a 8:30-et, remélem senkinek nem nyűgös a mai hétfő reggele, még mindig május 18-a a dátum, hogy segítsek beazonosítani. Szokott helyen érkeznek az információk. Hírek, aztán maradunk a bizarr történeteknél, csak majd egy picit még visszább mászunk az időben. És persze zenélünk. Hírek után majd Steppenwolf.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Egyedül Szabolcs-Szatmár-Berekben érvényes még tűzgyújtási tilalom. Elmebetegségben szenved a modenai gázoló. Szárazabb, naposabb időt ígérnek mára. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben van érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonták az intézkedést, közölte a Nébi. Erre azért volt lehetőség, mert elegendő csapadék hullott, az erdei biomassa kellően átnedvesedett, így megszűnt a tűzveszély. Elmebeteg a modenai gázoló, erősítette meg a rendőrség. A férfi szombaton hajtott autóval a járókelők közé az olaszországi város központjában. 8 embert ütött el, ezután késsel hadonászva támadt az emberekre, majd megpróbált elmenekülni, de feltartóztatták. A támadásban 8-an megsérültek, 4-en súlyosan. A tettes egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit 2 évvel ezelőttig elmezavar miatt kezeltek. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a kongói és ugandai ebola járvány miatt az Egészségügyi Világszervezet. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában láthatjuk. Szerda este 9 után pedig egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
1: Egyre több felé bújik elő a nap, eső, zápor, zivatar inkább keleten, észak-keleten jöhet. Odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az észak-keleti és a nyugati-délnyugati tájakon számíthatnak. 18-23 fok lehet. Szerdán aztán többnyire napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként záporral, zivatarral, a fővárosban már 23 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és ha már itt a furcsa történeteknél tartottunk Joe Strummer egy hónapos párizsi bujkálása után, hát akkor itt egy másik. 1967-ben, e napon a The Who egy németországi koncertjén, Offenbach a show végén olyan alaposan szétcsapta a felszerelését, hogy Keith Moon dobos véletlenül felrobbantotta a saját dobszerkóját is. Ez a pusztítás az egyik legkorábbi dokumentált esete volt a hangszerek színpadi kivégzésének. Moon ugye híres volt arról, hogy imádta a robbanó szereket, gyakran rejtette a puskaporos tölteketeket a lábdobjában. Az Offenbachi koncerten azonban elszámolta pöttyet a mennyiséget, és akkora volt a robbanás, hogy nem csak a cucc repült darabokra, hanem Moon is leesett a színpadról, és repesz sérüléseket szenvedett a karján. Úgy tartják, hogy Pete Townshend maradandó halláskárosodása részben az ilyen is ehhez hasonló színpadi robbanásoknak köszönhető, mivel gyakran állt közvetlenül a hangfalak és a dobok mellett. Egyébként ez művészeti koncepció volt, kérem. Townshend az autó destruktív művészet elméletére alapozta a hangszertörést, szerint

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Egy kis tömegközlekedés, a 36-os meg a 966-os busz terelve közlekedik. Nem érinti a Nagy Sándor József utca és Pest Erzsébet Kossuth Lajos utca megállót. Ezen kívül hosszanti útszűkülettel kell számolni a Mester utcában a Lilium utca és a Dandár utca között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
2: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
2: Sedacor Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Kertünkben is előzzük meg a szúnyogok szaporodását. Kevesebb pollen száll a levegőben az esőnek köszönhetően, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható a héten. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, újabb soproni utcák burkolatában találtak aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 szakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az aszbeszt szennyezés ügye egyébként már ma a kormány elé kerülhet. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták a szónokok az életmenetén. A holokauszt áldozataira emlékező sétát tegnap tartották. A résztvevők a pesti alsórakparton haladtak a parlamenttől az embermentők emlékművéig. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberrel, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri, ne bántsuk ezeket a rovarokat.
10: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például gyökérkárosító fajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
9: Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely. Véget ért a Tour de Hongrie. A hazai országúti kerékpáros körverseny szerdán indult Békéscsabáról. Az utolsó 147 kilométeres szakaszt tegnap Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet. Odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
11: 103.9 Rock FM, nagyon boldog hétfőt mindenkinek. Kedves Alexandrák, a kezüket csókoljuk, főnek urak, vigyünk is csokit virágot a hölgyeknek a munkahelyre, és az Erikeknek, meg ugyancsak boldogot. A zenék már alig várják, hogy meghallgassuk őket, balesetmentes utazást kívánok mindenkinek.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kertünkben is előzzük meg a szúnyogok szaporodását. Kevesebb pollen száll a levegőben az esőnek köszönhetően, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható a héten. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezerszámra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Egyre több felé bújik elő a nap, eső, zápor, zivatar inkább keleten, észak-keleten jöhet. Odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az észak-keleti és a nyugati-délnyugati tájakon számíthatnak. 18-23 fok lehet. Szerdán aztán többnyire napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként záporral, zivatarral, a fővárosban már 23 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, pedig a hétfői Rock délelőtt. Hát, hölgyeim és uraim, a hétvége időjárásáról a jó ízlés keretein belül beszélni nem tudok, de ettől függetlenül arra jöttem rá, hogy teljesen mindegy, hogy milyen az időjárás, az ember jól akarja magát érezni, hogy jól érzi magát, és ennyi. Szóval ezzel indulunk neki a hétnek, meg azzal, hogy itt a nyakunkon a pünkösdi hosszú hétvége. Ajjaj, ajjaj, hát mi lesz itt még a héten? Jó rockzenék biztos, hogy lesznek, például Nirvana, akik 1991-ben adták ki a rockzenét alapjaiban megrengető Nevermind című lemezüket, és annak az egyik is lemeze érkezik, az In Bloom, amelynek a szövege eredetileg azokról az emberekről szólt, akik úgy rajongtak a zenekarért, hogy valójában nem értették a dalnak a mondani valóját, a legnagyobb irónia pedig az, hogy az In Bloom annyira fülbemászó, hogy végül milliók énekelték együtt a refrént. Hát tulajdonképpen ezt megtehetjük, ha értjük, ha nem. Ez a

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM, na hát akkor egy jó YouTube az mindig jó. Most ugye az van a YouTube-val kapcsolatban, hogy Bono és The Edge is megszellőztette már, hogy készülnek új albummal, és már ugye a rajongók ilyenkor biztosra veszik ezt, és 2026 őszére datálják azt, hogy esetleg a YouTube legújabb albuma kijöhet, de hát nem csak ez van az új koronggal kapcsolatban, hanem az is, hogy állítólag zeneileg is teljesen más vizekre elveznek most. Ugye 2019-ben még futott a Joshua Tree turnéjú, és 2017-ben adták ki legutóbbi albumukat, a Songs of Experience-et, úgyhogy már itt van, tehát nem hiába reménykedek a rajongók, itt van már az idő, hogy egy új album kijöjjön, és a pletykák szerint a zenekar, ha kiadja az új korongot, akkor nyilvánvalóan elindul majd turnézni is, 2027 elejére tervezik ezt a turnét, és majd konkrét dolgokat is mondanak, hogy Dél-Amerikából startolnak, majd nyáron Európa, hát így ha Európa neve felmerül, akkor nyilván azt szeretnénk, hogyha hozzánk is jönnének. Addig pedig YouTube, Where the Streets Have No Name.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

100.3 Rockfm. Na hát, akkor a Scorpions, akik ugye minden második évben itt vannak nálunk Magyarországon, ők ugye tavaly voltak 60 évesek, és ezt a 60 évet, ezt tisztességesen, becsülettel meg kell ünnepelni. Ez az ünnepség, ez tarthat több évig is szerintem. Azért egy 60 éves zenekar az nem semmi, és amilyen karrier az ő hátuk mögött van, az mindenképpen, hát az úgy mindenképpen említésre méltó. Na, maradjunk ennyiben. És ők ezt az ünnepséget, ezt elkezdték Las Vegasban tavaly egy ilyen koncert sorozattal, aztán még így itt-ottam ott felléptek, egy hatalmas koncertet tartottak Hannoverben, és kiderült, hogy idén turnéra indulnak, mégpedig pont azért, mert megünneplik a 60. életévüket, és természetesen miután tavaly nem voltak nálunk, idén jönnek, pont azért, hogy bennünket is megörvendeztethessenek a jó kis koncertjükkel, a dátum pedig június 20-a MVM Dome, és természetesen, hát ennek örömére mindig meghallgatunk egy-egy Scorpions dalt. Ez történetesen a Wind of Change.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt. Hát jó, az időjárásról már elmondtam a véleményemet, arról semmit nem fogok most mondani. Arról viszont igen, hogy jön a pünkösdi hosszú hétvége, ugye most szombat, vasárnap, hétfő. Hétfő lesz a szabad nap, mert az lesz a pünköst hétfő. Na most innentől kezdve már ebben a szellemben fogunk itt mi ellazulogatni, elpezsegni, mégpedig a legjobb rockzenékkel. Hát a Rolling Stones, arról ugye felröppent a pletyka, hogy jönnek európai turnéra, de hát aztán kiderült, hogy Keith Richards miatt nem tudnak jönni, nem tudnak ők már ilyen hosszú utakat bevállalni, meg több hónapig úton lenni, úgyhogy inkább készülnek új lemezzel, az majd nem sokára megérkezik, amint megérkezik, akkor majd mondjuk. Most viszont legszebb power balladájuk érkezik. A legendás bandának 1973-ban jelent meg Goat's Head Soup című nagy lemezem, és a most következő dal ezzel szerepel. A mai napig nem teljesen tisztázott, hogy kiről szól ez a felvétel, hogy valós személyt takar-e egyáltalán. A lehetőségek között ott volt David Bowie első felesége, Angela, Angie Dickinson színésznő, és Keith Richards úgyszülött kislánya. Hát persze, hogy ez a Rolling Stones és az Angie.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM, na azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy amikor egy zenekar 1968-ban alakul, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk. Hát ugye a Deep Purple az egy ilyen zenekar, de tulajdonképpen mondhatjuk róla azt, hogy egy intézmény, több mint 100 millió eladott albummal a hátuk mögött, és a Rock and Roll Hall of Fame tagságával a zsebükben, ők azok, akik definiálták, mit jelent a hard rock, olyan himnuszokat adtak a világnak, mint a Smoke on the Water vagy a Highway Star, amelyeken generációk nőttek fel, és amelyeket minden kezdő gitáros először úgy megpróbál lefogni a hangszerén. Hát ugye a Deep Purple az jön Magyarországra most, nyugodtan készülhetünk erre, nyugodtan átgondolhatjuk ezt az eseményt. Mondom a dátumot, 2026. október 2-a, Papp László Budapest Sportaréna. Szerintem ott fel fog egy picit robbanni a színpad, vagy nagyon. Ki tudja, kivárjuk Deep Purple Highway Star.

103.9 Rock FM, na azt mondja Pantera, akik újjáalakulások után már februárban, tavaly februárban, ugye 2025. február 3-án voltak itt Magyarországon már másodszor. Hát ugye először annyian voltak rájuk kíváncsiak, hogy jöttek Magyarországra, hogy dupla bulit kellett tartaniuk, és aztán utána már okosabbak voltak, és a Papp László Budapest sportarénában léptek fel, és most még okosabbak lettek, mert hogy 2026. június 11-én a Metallica vendégzenekaraként lépnek majd színpadra, úgyhogy én azt gondolom, hogyha valaki azon a koncerten ott lesz, akkor az felejthetetlen élmény lesz neki, annál is inkább, mert ott ugye két legyet ütünk egy csapásra, mindjárt egy Metallica, és még előtte egy Pantera, úristenet, el fogunk ájulni, az biztos. Hát ennek örömére meghallgatjuk a Cemetery Gates című dalt, amely 1990-ben megjelent Cowboys from Hell című anyaguk egyik legnagyobb durranása, tehát Pantera, Cemetery Gates.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
5: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a hétfői rock délelőtt, amely már hétfőn délután folytatódik tovább. Na most igazából ez a hétfő délután, ez azért is nagyon különleges. Ja, mindenkinek kellemes hétfő délutánt, aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pízik, annak jó pít. Szóval azért különleges, mert a következő hétfő szabad, mert ugye az lesz a pünkösd hétfő, ergo itt van előttünk a pünkösdi hosszú hétvége. Na most, hogy ezt már megbeszéltük, akkor jöhet a Creedence Clearwater Revival háború ellenes himnusza, amelyet John Fogerty 1969-ben írt, és az a cím, hogy Fortunate Son. A 14. helyig jutott első körben az amerikai slágerlistán, később azonban a Creedence egyik legfontosabb dalává nőtte ki magát. A rangos zenei magazin a Rolling Stone minden idők legjobb dalai közé sorolta, az amerikai kongresszusi könyvtár pedig kulturális jelentősége miatt beválasztotta a National Recording Registry gyűjteménybe, mi pedig minden filmben halljuk ezt a dalt. Én nagyon sokat gondolkodtam, hogy melyik lehet az, hát ez. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő 6-os autópálya csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet, és az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. +36 20 99 909 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és Meredith Brooks folytatja itt nekünk. Hát ez lesz a Bitch.

103.9 Rock FM és Faith No More, akiknek ugye 1989-ben jelent meg áttörést meghozó harmadik stúdióalbumuk. Ekkor lépett be Mike Patton a zenekarba, és két hét alatt megírta azoknak a daloknak a szövegét, amelyek később a The Real Thing című új lemez anyagának alapját adták, és ez a lemez egyébként abból a szempontból is borzasztó korszakalkotó volt, hogy olyan elemeket csempésztek a rockzenébe, mint a funk és a rap, és ezzel egy teljesen új, modern oldaláról közelítették meg a műfajt. Ezzel igazi pionírként a 90-es években egy sor zenekarnak mutattak utat, és hozták be a mainstreambe a rockzene egészen új változatát, amivel szépen lassan meg is változtatták az addig ismert arculatot, és nyilvánvalóan a korong legnagyobb slágere, az Epic nem csak mint top 10-es sláger, hanem mint igazi korszakalkotó dal is beírta magát a rock történelem könyveibe. Meg is hallgatjuk, Faith No More, Epic.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra! Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki, vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt. Az időjárásról megbeszéltük, hogy nem beszélünk. Beszélünk viszont arról, hogy jövő héten hétfő már, pünköst hétfő lesz, ergo itt van előttünk egy jóféle hosszú hétvége. Már csak ezt a hetet kell nagyon-nagyon jól eltöltenünk, de hát nekünk megvan rá az esélyünk, hiszen a rockerek azok mindig összefogásban hallgatják a legjobb rockzenéket. Most például a Foreigner dalát, amely 1977-ben jött ki, az a címe, hogy Cold as Ice, és a zenekar egyik legnagyobb klasszikusa. Az a különlegessége ennek a felvételnek, hogy a kemény rock hangzást szinte popos dallamossággal keverte. A Foreignernek ez az egyik legismertebb himnusza, és rengeteg rádiós toplistán, klasszikus rock válogatáson és filmben is felbukkant. Tehát tényleg, hogyha valaki ezen gondolkodik a kedvenc filmje közben, hogy na, ez a dal vajon ki, ezt a dalt vajon kiszerezhette, hát természetesen Foreigner, Cold as Ice.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M7-es autópályán Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet agár csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt zárták le, kerülőként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél-dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra lehet számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 36 29 99 39, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és arra gondoltam, hogy egy jó Alice in Chains az mindig jó. Ez a Wood.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

9 Rock FM, és hogy vágytunk rá, hölgyeim és uraim, hogy vágytunk rá, hogy a Hollywood Vampires fellépjen itt Magyarországon, mégpedig Budapesten. Hát állítólag jönnek megint szeptember 8-án a Budapest Sport Arénában fognak koncertezni. Na most mondjuk egyáltalán nem véletlen, hogy ezen röhögök, mert hogy a történet pikantériája, hogy ez a koncert egyszer már majdnem összejött, 2023-ban be volt jelentve a buli, de az utolsó pillanatban lefújták, én ott álltam kint az objektum előtt, amikor egy ilyen unott női hang megszólalt, és közölte, hogy jó, itt a koncert elmarad, lehet hazafáradni. Szóval innentől kezdve egy kicsit szkeptikusan állok a dologhoz. Egyébként a Hollywood Vampire sztória nem ma kezdődött, a 70-es években létezett egy legendás, kissé kaotikus társaság ugyanezen a néven Los Angelesben, ahol olyan ikonok fordultak meg, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon, és hát nem a teázásról voltak híresek, és ezt a szellemiséget hozta vissza később Alice Cooper, amikor Johnny Depp és Joe Perry társaságában újraélesztette a zenekart. Hát jöjjenek, jöjjenek, 2026. szeptember 8-a Budapest Sport Aréna. Hát akkor Alice Cooper, Bed of Nails.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, de hát már az utolsó óráját tapossuk ennek a hétfői Rock délelőttnek. Jobbnál jobb rock zenékkel egyébként teszem hozzá, és nyilvánvalóan abban a tudatban, hogy jövő héten hétfőnk az szabad lesz, mert az lesz a pünköst hétfő. Na szóval, a legjobb rock zenék alatt például a Huey Lewis and the News dalát is értem. 1986-ban jelent meg ez a Hit to be Square című szerzemény a Ford című albumon, és a dal egyik nagy érdekessége, hogy háttérvokálként a legendás San Francisco 49ers játékosai, köztük Joe Montana és Ronnie Lott is hallhatók benne. Huey Lewis később elmondta, hogy ez valójában egy ironikus dal. A szövege arról szól, hogy hogyan lettek a korábbi lázadó hippikből rendes polgárok, levágatták a hajukat, edzőterembe jártak dolgozni, kezdtek, miközben bohém ízlésük megmaradt. Lewis szerint a dal eredetileg egy vicces társadalmi karikatúra, csak sokan szó szerint értelmezték. Hát ez Huey Lewis and the News és a Hit to be Square.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, na azt mondja, nézzük ezt a fantasztikus időjárást. Kedden a napos gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Na, hát nagyszerű, erre azt tudom mondani, de nem, sokkal nagyszerűbb a most következő dal. Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Nos, ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel holnap is, egy frenetikus keddi Rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét, jó pünkös hétvégevárás, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Rolling Stones és a

93.9 Rock FM és a hétfői rock délután, kellemes délután, Klamoncse Krisztián vagyok. Most már szugerálni sem kell az időjárás előrejelzést, hogy szebb dolgokat mutasson, mint eddig, mert hogy a 17 fokból 20 lesz, a 20-ból 23, aztán 25 tartósan, sőt, még 26-28 is lehet a pünkösdi hosszú hétvégén, de ne szaladjunk ennyire előre. Alapvetően száraz időjárásról beszélünk, csütörtökön jöhet némi csapadék, bár a hét elejére is mondták ezt, ebből az lett, hogy kedden megint öröghet az ég, meg némi villámot is hozhat, csapadék nélkül. Az milyen? Ez a hét még teljes hét, a jövő hét lesz csonka a pünkösdi hosszú hétvége miatt, tehát változatlanul itt vannak a legjobb zenék. Mivel készültem? Uriah Heep és az Easy Living, csak is a Rock FM-en.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint erős a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-ás autóútra, itt is a külső sávon araszolnak a járművek. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es és az M0-ás találkozásának közelében egy kamion rakománya ráadásul ráborult a burkolatra, emiatt a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávlezárásra és torlódásra kell készülni. És a 7-es főúton Diósd átkelési szakaszán egy műszaki hibás autóbusz vesztegel, a 14-es kilométernél félpályán halad a forgalom, olaj folyt a burkolatra, ez még balesetveszélyes is, és csúsznak tőle a gumik. Budapesten egy balesetről tudok, a 15. kerületben az Apolló utcában történt egy. Rock FM hallgatók tájékoztatása szerint köszönöm, éjszakai sávlezárás lesz az Asztóriám a 21 órától egész héten, nem csak ma, minden éjszaka, május 22-éig. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton is, és sávlezárás van a 10. kerületben a Fehér úton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

93.9 Rock FM, ugye már mindenki látta a Rock of Ages, vagyis Mindörökké Rock című filmet 2012 óta, hogyha még mindig nem, akkor most már 14 éves filmről beszélünk, érdemes még mindig bepótolni, és egyáltalán nem azért, mert Tom Cruise van a főszerepben, de egyébként zseniálisan játssza a kiüregedő rockstárt, és ugye valaki azt gondolna, hogy valami fáradt filmről van szó, hát egyáltalán nem, már csak a betétzenék miatt sem, mutatok ebből egy részletet.

Ugye mindenki tudja, hogy mi van összemixelve. Starship, We Built This City és a Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Ez a kettő így együtt sosem szólalt volna meg, de például a filmben elkapható, ahogy David Lee Roth dala is a Just Like Paradise, vagy a Mr. Big és a To Be With You, a Whitesnake és a Here I Go Again, a Can't Fight This Feeling az REO Speedwagontól, vagy a Sister Christian a Night Ranger-től. És a felsorolás még sehol sem tart, hogyha a soundtrack album vagy a film legjobb zenéit szeretném sorolni. Persze, hogy a Bon Jovi is itt van, meg az összes olyan populáris rock a 80-as évekből, ami óriási siker volt. De a Bon Jovi most teljes egészében. John Bon Jovi azt énekli, Wanted, Dead or Alive. It's

0: 93.9 Rock FM.
1: A televíziós sorozat 30 éves volt tavaly, 2025-ben, 1995-ben indult világhódító útjára a Friends, vagyis a Jó barátok, és a betét zene világsláger lett. Indításkép a The Rembrandts-től I'll Be There For You, de nekik nem ez volt az első slágerük. Klavoncse Krisztián vagyok, hétfői rock délután csak is a legjobbakkal, 16 óra után a folytatás Van Halen, You Really Got Me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, mintha ismernénk ezt a dalt a Kingstől. A 80-as években nagyon nagy divat volt 60-as évek szuperslágereit feldolgozni, náluk az volt a retro, mi valahogy kimaradtunk ebből a vasfüggöny mögött abban az évtizedben. Persze voltak saját sztárjaink, meg saját sikereink, meg főleg a műholdas televíziók bevezetése után befolyt a világ szerencsésebbeknek már 1987-től, aztán na nem annyira szerencsésnek, de még mindig szerencsésebbeknek 1988-tól, ami meg 89-90-től ránk szakadt, hát azt akkor fel kellett tudni dolgozni, mert hogy szabadon lehetett egy csomó mindent csinálni, amit előtte egy-két évvel még nem. Na innentől kezdve jött a világ, és a zenei trendek is megváltoztak, de ez már egy másik mese. Vissza a 80-as évekhez, amikor sorban dolgozták fel a 60-as évek szuperslágereit, és csak egy kitérő még, hogy a 90-es években meg a nyugati retro korszak a 70-es évek dalainak részleges feldolgozását jelentette. Klavancsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Az útinform még mindig olyanokat ír, hogy a 7-es főúton Diósd átkelési szakaszán egy műszaki hibás autóbusz vesztegel, a 14-es kilométernél félpályán halad a forgalom továbbra is. Most már tulajdonképpen órák óta ebből a bizonyos menetrend szerinti járatból, hátul a motorból gázolaj folyt az úttestre, ami balesetveszélyessé teszi, teheti a közlekedést. Balesetekről tudok Budapestről, a 14. kerületben a Csömöri úton történt egy, és a 14. kerületben szintén az Erzsébet királyné útján még egy. Éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma 21 órától, de egész héten, nem csak ma éjszaka, minden éjszaka, május 22-éig. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton, és van egy sávlezárás a 10. kerületben a Fehér úton. Jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM az LGT új tagja Somló Tamás, aki a Non-Stopból került hozzánk, régi barátunk, 6 éve ismerjük. Orszácki mellett az ország legjobb énekesének tartom, és 10 hangszeren játszik. Jelentette be Presser Gábor a Kisalföld interjújában, nagyon régen volt, 1973. januárjában, és március 2-án már Somló vitte a basszust a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról premierjén. A Déri Tibor kisregényéből készült musical 8 évig volt műsoron, persze közben az LGT külföldön is turnézott, sőt londoni és berlini stúdiókban rögzítették idegen nyelvű dalaikat, csak Somló magánélete sínlette meg a nemzetközi zakatolást. Minden rajongó tudja, hogy a Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián című 76-os LGT slágerben mit jelent ez a két sor. Varsóban elveszett a Somló, és zárva volt az információ. A bohém zenész ugyanis teherbe ejtett, és azért feleségül is vett egy lengyel lányt, bár a Nászhoz előbb el kellett válnia első nejétől, Vas Lénától, aki mellesleg a Léna című Omega sláger névadója. Elvileg ez a Frigyesen tartott sokáig, gyakorlatilag viszont egy életre szólt. A mai napig nem tudtam elválni a lengyel feleségemtől, ismerte el még életében Somló, aki lengyel nejével és közös fiúkkal, Dáviddal is jó kapcsolatot ápolt. Somló Tamás énekel most a Rock FM-en, ez a szólókarrier egyik legjelentősebb állomása.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztóriában 21 órától, de egész héten is minden éjszaka május 22-ig. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton, és van egy sávlezárás a 10. kerületben a Fehér úton. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, és időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján. Lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, sávlezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, és félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Van egy útszűkület a Mester utcában, illetve korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: És a sorozatot a mai napig el lehet kapni itt és ott különböző televíziós csatornákon, pedig ez valamikor a 80-as évek végé és a 90-es évek eleje, vagyis pont a két évtized váltása. Ja, hogy mi a sorozat címe? Hát ez, Angyalbőrben betétzene, Mohó Sapiens, hétfői rock délután csak is a legjobbakkal, Klavoncsek Krisztián vagyok, 17 óra után az a kanadai rocker jön, aki valóban jön decemberben Magyarországra, Bryan Adams.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, figyelgetem az aktuális dátumokat, és hogy 2026 nyarán mi minden történik. Persze nincs ez nyárhoz kötve, de ugye Eric Clapton pont hetekkel ezelőtt jött, mert éppen így jött össze a szervezés. Aztán ugye a nyarat azt azért szoktuk minden egyes évben emlegetni, mert hogy vannak rockfesztiválok, meg egyébként is a világsztárok körbejárják a világot, és az óriási sztárok közül mindig óriási kérdés, hogy kik jönnek, vagyis hogy éppen Európa melyik felére jönnek, mert hogyha Magyarország körül jönnek, akkor azért a határon szabadon át lehet menni, és nem biztos, hogy mindennek Budapesten vagy Magyarország területén kell történnie. Na, innentől kezdve azért 2026-ban szintén dömpingre számítunk, ami a különböző koncertsorozatokat illeti. Azt már most lehet tudni, hogy a kanadai rocker Bryan Adams decemberben jön koncertezni Magyarországra. Hát az nem nyár, de szerintem a rajongóknak úgy is mindegy, csak jöjjön. Egyetértek. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Az Útinform azt írja, a 7-es főúton Diósd átkelési szakaszán az a műszaki hibás autóbusz még mindig ott veszteg el, emelkedőnek fölfelé, ahogy az M0-ás felé megyünk Dióstól a 7-es úton, egészen pontosan a 14-es kilométernél. Lezárták a fél útpályát, mert hogy gázolaj folyt az útra, baleset veszélyes, csúszás veszélyes, emiatt órák óta félpályán halad Diósdon a forgalom. Budapesten baleset történt a 11. kerületben a Karolina úton, éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma 21 órától, de ez egész héten tart, minden éjszaka, május 22-éig. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton, és van egy sávlezárás a 10. kerületben a Fehér úton. Jó utat kívánok!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, 1984-ben járunk ilyenkor. Az album címe Purple Rain, és a címadó dal pont nem lett amerikai listavezető sláger. Egyéb mások viszont igen, az év egyik legjobbja 1984-ből Prince and the Revolution és a Van Doves Cry, a másik pedig a Let's Go Crazy. Na ez a kettő ebben az évben biztosan vezette az amerikai slágerlistát. És a harmadik volt a Purple Rain, ha már csatasort kell felállítani a legnépszerűbb slágerek közül, és mindez egyetlen albumról. Prince persze nem 1984-ben kezdte a karriert, hanem óriási meglepetése 1979-ben, amikor is aztán 80-tól minimum a fél világ ismert. Tehát akkor még volt nyugati világ, meg keleti világ, legalábbis évtizedeken keresztül így jellemeztük a dolgokat, és ugye ami átjutott a vasfüggöny mögé, abból a keleti blokkban is siker lett, titokban vagy nem titokban, ami meg nem jutott át, hát abból kevéssé lett siker. Bár pont a 80-as években ez a tendencia megfordulni látszott. Maradjunk még a 80-as éveknél, és jöjjünk haza! Szenátor a Rock FM-en most!

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma 21 órától, de egész héten is minden éjszaka május 22-ig. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton, és van egy sávlezárás a 10. kerületben a Fehér úton. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, és időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján. Lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, sávlezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, és félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Van egy útszűkület a Mester utcában, illetve korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93.9 Rock FM az év egyik legjobb időjárás jelentését éppen ezekben a percekben fogom elmondani, mert hogy semmi más nem történik ezen a héten a pünkösdi hosszú hétvégéig, mint tomboló tavasz jön vissza. Mondjuk kedre mondanak pici dörgést és villámlást, de a 18 fokos mai csúcsokból 20 fok lesz, aztán 23 fok lesz, aztán a hétvége közelettével 25-26, megkockáztatom néhány helyen vasárnapra még a 28 fok is várható. És ez mind-mind a tömény napsütésnek köszönhető, néha az eső bezavarhat, de állítólag ez csak egyetlen egy nap, csütörtök, és ezzel párhuzamosan a reggeli, hajnali felmelegedések is alakulnak. A kezdeti 9-10 fokból 12-14, aztán 16-17 fok lesz a hétvégére. Most jön az a pünkösdi hosszú hétvége, ahol rekord magas hőmérsékleti értékek is lehetnek, főleg vasárnapra és hétfőre, hiszen még a hétfő is ünnepnap lesz, és mellette rengeteg napsütés. De a hét elejé alakuló időjárás is ugyanilyen bíztató.

103.9 Rock FM, ha valaki emlékszik a 90-es évek elejéről a Wembley stadionbeli koncertre, amiből aztán Five Live EP is lett, George Michael és a Queen, és a tisztelet koncert Freddie Mercury emlékére, ahol felhangoztak úgy a Queen dalok, mint soha előtte, meg szerintem utána se, hiszen komolyan felmerült az igény, és komolyan felmerült a lehetőség, hogy George Michael töltse be azt az űrt, amit Freddie a halálával hátrahagyott, de aztán igazából George Michael szóló előadónak kiváló volt már 1986-87-től, miközben a Queen pedig úgy érezte egy idő után, hogy lehet pótolni Freddie-t, de soha semmi nem lesz már az igazi. De az biztos, hogy a Wembley-ben elképesztően jól nyomták George Michael, ahogy pont ezt a dalt énekelte, a Somebody to Love-ot, újra világsiker lett, pont a más előadásnak köszönhetően. Világsztárok sorban a Rock FM-en, hölgyeim és uraim, The Stones most!

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma 21 órától, de egész héten is minden éjszaka május 22-ig. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton, és van egy sávlezárás a 10. kerületben a Fehér úton. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, és időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján. Lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, sávlezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, és félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Van egy útszűkület a Mester utcában, illetve korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma 21 órától, de egész héten is minden éjszaka május 22-ig. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton, és van egy sávlezárás a 10. kerületben a Fehér úton. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, és időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján. Lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, sávlezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, és félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Van egy útszűkület a Mester utcában, illetve korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM. Rock FM.

103.9 Rock FM az év egyik legjobb időjárás jelentését éppen ezekben a percekben fogom elmondani, mert hogy semmi más nem történik ezen a héten a pünkösdi hosszú hétvégéig, mint tomboló tavasz jön vissza. Mondjuk kedre mondanak pici dörgést és villámlást, de a 18 fokos mai csúcsokból 20 fok lesz, aztán 23 fok lesz, aztán a hétvége közelettével 25-26, megkockáztatom néhány helyen vasárnapra még a 28 fok is várható. És ez mind-mind a tömény napsütésnek köszönhető, néha az eső bezavarhat, de állítólag ez csak egyetlen egy nap, csütörtök, és ezzel párhuzamosan a reggeli, hajnali felmelegedések is alakulnak. A kezdeti 9-10 fokból 12-14, aztán 16-17 fok lesz a hétvégére. Most jön az a pünkösdi hosszú hétvége, ahol rekord magas hőmérsékleti értékek is lehetnek, főleg vasárnapra és hétfőre, hiszen még a hétfő is ünnepnap lesz, és mellette rengeteg napsütés. De a hét elejé alakuló időjárás is ugyanilyen bíztató.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, Pici Omega és Pici Gammapolis búcsúzásképpen, de ha valakinek ez nem elég, akkor a kemények is jönnek. Till Lizzy, The Boys Are Back in Town, a visszatérő dal szinte minden második amerikai televíziós sorozatban vagy retro amerikai filmben felhangzik, mert hogy a fiúk általában visszatérnek a városba. Bűdi Szili a műsorvezető, most 8 órától Klavoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor újra, Rock délután a Rock FM-en.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockplegykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazóközönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, az a Szili. És hát mindenkit nagy szeretettel köszöntök május 18-án. A mai nap az év 138. napja, és már csak 227 nap választ el bennünket az év végétől. Névnapjukat ünneplik ma az Erikák és az Alexandrák. Na lássuk, azt mondja Erika. Hát például Pásztor Erika, Katalin Jászai Maridia, színésznő, sok színházi televíziós szerepből ismert ő. Vagy az Zoltán Erika. Nem kell félni, Erika, ugye? Hát nagyon imádtuk. Miklósa Erika világhírű koloratúr szoprán, a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Vagy Csomor Erika, nemzetközi eredményeket elérő futó és triatlonista. Az Isten éltessen titeket. De a mai napunk hőse nem más, mint Tina Turner, gyerekek, a rock and roll királynője, a rock nagyi, akivel majd a későbbiekben fogunk foglalkozni, de a mai napon született Karinthy Frigyes, a magyar irodalom egyik legszellemesebb alakja. Azt gondolom, ma is érdemes lesz itt maradni a 103.9 Rock FM-en. Tartsatok velem egészen éjfélig!

Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM, tehát mint mondtam, a mai napon született Tina Turner, akinek neve egyet jelent az energiával, az erővel és a túléléssel. Az amerikai énekesnő Anna Mee Bullock néven született, és a 60-as években robbant be a zenei világba az I Can Tina Turner Review élén. Rekettes, szenvedélyes hangja és elképesztő színpadi jelenléte hamar legendává tette, de igazi legendává akkor vált, amikor kiderült, hogy újra fel kell építeni önmagát és a karrierjét. Nyilván volt egy válás a dologban Ike Turnertől. A 70-es évek végén kilépett egy bántalmazó kapcsolatból, szinte a nulláról kezdte újra karrierjét, majd a 80-as években olyan visszatérést produkált, amire a zeneiparban alig akadt példa. A Private Dancer album világsiker lett, olyan slágerek vannak rajta, mint a Simple the Best. Tina Turner pedig nem csak énekesnő volt, hanem egy jelenség, a rock, a soul és a pop egyik legkarizmatikusabb női előadója, aki generációknak mutatta meg, hogy soha nincs késő újra kezdeni.

103.9 Rock FM. A mai napon született Karinthy Frigyes, a magyar irodalom egyik legzseniálisabb és legeredetibb alakja, akinek humora mögött mindig ott lapult a mély emberismeret és a különleges intelligencia. 1887-ben született Budapesten, és már fiatalon kitűnt szellemes írásaival. Nevét leginkább az Így írtok ti című paródia kötete tette halhatatlanná, amelyben korának híres íróit utánozta, utánozhatatlan pontossággal és humorral. Karinthy alapvetően nem csak humorista volt, regényei, novellái és publicisztikái is maradandóak. A Tanár úr kérem generációk számára tette szerethetővé az iskolai emlékeket, míg Az utazás a koponyám körül az egyik legkülönlegesebb magyar önéletrajzi mű lett, amely saját agyműtétjének történetét dolgozza fel. Gondolkodása modern, sokszor megelőzte a korát, és ő volt az, aki kimondta a híres mondatot is. Humorban nem ismerek tréfát. Karinthy Frigyes, köszönjük!

0: In the bush.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, lássuk honnan fúj a szél. A következő napokban igazi késő tavaszi, kora nyári időjárásra számíthatunk. Többnyire kellemesen meleg, napos idő várható, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és ez itt a lényeg. És elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A reggelek még frissebbek lesznek, ez azt jelenti, hideg van. Napközben azonban egyre több helyen emelkedik majd a hőmérséklet, 20, de akár helyenként 27 fok is lehet majd. A szél olykor megélénkülhet, főként záporok és zivatarok környezetében, de összességében egy változékony és még is sok napsütést tartogató hét lesz ez. Aki szabadtéri programot tervez, annak érdemes lesz napszemüveget és esernyőt is vinni.

jön a hóhér, mondd, hova mész. Ha jön a hóhér,

soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem nyílik.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

karizmájával rövid idő alatt meghódította fél Európát. A császárrá koronázás különlegessége az volt, hogy a párizsi Notre-Dame székesegyházban nem engedte, hogy a pápa tegye fejére a koronát. És ő megoldotta ezt, saját kezével koronázta meg önmagát. Jóban volt saját magával. Na. Ezzel azt üzente, hatalmát nem az egyház, hanem saját ereje és a nép támogatása adta. Napóleon uralma alatt modernizálta Franciaországot, létrehozta a ma is ismert polgári törvénykönyvet, ugyanakkor háborúi egész Európát felforgatták, máig az egyik legvitatottabb történelmi alak, egyesek szerint zseniális reformer, mások viszont könyörtelen

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, nem élnék olyan helyen, ahol mondjuk várható bármelyik nap egy jó kis földrengés, vagy vulkánkitörés. De hát történt az, hogy 1980. május 18-án hatalmas erővel tört ki, és ezzel az Egyesült Államok modernkori történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófáját idézte elő, a Mount St. Helens. A vulkán heteken át mutatta az aktivitás jeleit, kisebb rengések és gőzkitörések előzték meg a végzetes robbanást, amely végül egy 5,1-es erősségű földrengés után következett be. A hegy északi oldala egyszerűen leomlott, majd oldalirányú robbanás söpört végig a környéken. Több száz négyzetkilométernyi erdőt tarolva le pillanatok alatt. A forró hamu, gáz és kőtörmelék orkánszerű sebességgel pusztított, a hamu felhő pedig több amerikai államot is beborított. A kitörés egyébként 57 ember életét követelte, köztük vulkanológusokét és fotósokét is, akik túl közel tartózkodtak.

103.9 Rock FM, ismeritek a mosolygó Buddha történetét? No, hát 1974-ben történt, amikor India végrehajtotta első sikeres nukleáris kísérletét, amely a mosolygó Buddha fedőnéven vált ismerté. A tesztet Rajasztáni területén hajtották végre, és ezzel India belépett a nukleáris hatalmak szűk körébe. A kísérlet nem csak katonai, hanem politikai értelemben is fordulópont volt. A világ egyértelmű üzenetet kapott arról, hogy az addig fejlődő országnak tartott India képes önálló nukleáris technológia kifejlesztésére. A robbantás ereje mintegy 8 kilotonna TNT-nek felelt meg, és bár hivatalosan békés célú nukleáris tesztként mutatták be, komoly nemzetközi visszhangot váltott ki. A mosolygó Buddha kísérlet hatására világszerte szigorodtak a nukleáris fegyverzet ellenőrzési törekvések, és új fejezet kezdődött a globális biztonságpolitikában is.

93.9 Rock FM, jöjjön egy kis töri, mert hogy 1990-ben történelmi jelentőségű döntés született, rehabilitálták Mindszenty Józsefet, aki a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb egyházi és erkölcsi alakja volt. A döntés lényege az volt, hogy hivatalosan is kimondták, az ellene hozott korábbi ítéletek politikailag motiváltak és nem tekinthetőek igazságosnak. Mindszenty egész életében a hit, a nemzeti függetlenség és az egyházi szabadság mellett állt ki. A kommunista rendszer éveiben ezért súlyos üldöztetés érte. Letartóztatták, koncepciós perben elítélték, majd pedig hosszú éveket töltött börtönben és házi őrizetben. 1956-ban a forradalom idején kiszabadult, de később az amerikai nagykövetségen kényszerült menedéket keresni, a hosszú éveket töltött elszigetelten. Az 1990-es rehabilitáció nem csak egy személyes igazságtétel volt, hanem szimbolikus fordulópont is. A rendszerváltás idején Magyarországon hivatalosan is szembenézett a múlt politikai pereivel.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szasz haverom, ez itt a 103.9 a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0629991039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 99 Rock FM. Gyerekek, május 18-ához egy különleges sporttörténeti pillanat is kapcsolódik, mert hogy 2004-ben ezen a napon játszották le az UEFA Champions League Final 2004-es döntőjét, ahol a portugál FC Porto óriási meglepetésre 3-0-ra győzte le a francia AS Monaco FC csapatát. A mérkőzés azért lett történelmi, mert ekkor robbant be igazán a nemzetközi futball élvonalába José Mourinho, aki itt vált világsztárrá. Mourinho a Portóval úgy nyerte meg a Bajnokok Ligáját, hogy csapata nem tartozott az akkori sztárcsapatok közé. Fegyelmezett taktikával, hihetetlen szervezettséggel és elképesztő motivációval jutottak el a csúcsig. Ez a győzelem nem csak egy trófeát jelentett, megmutatta, hogy a futballban nem mindig a leggazdagabb klub nyer. A Porto sikere máig az egyik legnagyobb modernkori BL meglepetésként él a sporttörténelemben.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.